Fül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

Listen! Do it with me!

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szribia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekeket gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-ás vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

a tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően. A napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése. Ambaszádor vett Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor vett Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

szabadkai áremelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrelmác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a Transfúziós Intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szerbia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekeket gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-ás vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzést szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos. Adai Rádió. Hírek minden órában.
1: Akinek fáj még az is velem marad, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plus Ada.
1: Mondok megint.

0: Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adakösség önkormányzata.
1: A Zsendi kőforragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktranz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

107,7 MHz. For a better day. Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzést szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szribia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekeket gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden életről, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szribia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekeket gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hőszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

szabadkai áremelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrémác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szribia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekekre gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához, a fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Srbija. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekekre gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához, a fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az XU Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Don't feel me, baby. It's just

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Fontos az egészsége, szálljon rá néhány percet. Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra gratis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szerbia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekeket gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához, a fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakus labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Szabadkai áremelosztó Zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevánszrémász, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben

0: szép, te vagy a térkép.
1: A Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics Általános Iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Ambaszádor Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: A Zsendi kőforragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szribia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekekre gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához, a fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

szabadkai áremelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztaván Szrelmác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán a Lenin utca 46-os szám alatt a hónap minden második keddjén reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

a tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően. A napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Összesen 146 támogatási szerződést adtak át kedden a tartományi kormány épületében vajdasági mezőgazdasági gazdaságoknak 130 millió dinár összértékben. A pénzt új gépek és berendezések beszerzésére, az állattenyészés korszerűsítésére és a méhészet fejlesztésére fordíthatják, írja a 021.rs. Kritikus szinten vannak a vértartalékok Szerbiában, ezért a transzfúziós intézet sürgősen arra kér mindenkit, aki teheti, hogy adjon vért. A nyári szabadságok lecsengése után sem javult a helyzet, a tartalékok napok óta minimális szinten állnak, és jelenleg minden vércsoportra rendkívül nagy szükség van, közölték az illetékesek. A mesterséges intelligencia legsúlyosabb veszélye talán nem egy látványos robotlázadás, hanem az lehet, hogy az emberiség fokozatosan túl sok döntést és irányítást ad át autonóm rendszereknek. Egyes kutatók szerint a kontrollvesztés, a kibertámadások és a biológiai fenyegetések jelenthetik a legnagyobb kockázatot. Ha a mesterséges intelligencia egyszer valóban egzisztenciális fenyegetést jelentene az emberiségre, az valószínűleg nem úgy néz neki, mint egy hollywoodi robotlázadás. A vezető kutatók egy része szerint sokkal reálisabb forgatókönyv a fokozatos kontrollvesztés, az emberiség egyre több létfontosságú döntést bízna autonóm rendszerekre, míg végül már képtelen lenne ezeket biztonságosan leállítani, írja Forbes Szribia. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi média gyerekekre gyakorolt káros hatása. Ennek következtében egyes országokban már betiltották, illetve korlátozták használatát a kiskorúak számára. Most az Európai Unió is csatlakozna, ugyanis gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához, a fiatalok 15 éves korokig pedig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A szerb férfi röplabda válogatott 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumtól, az Európa-bajnokság C csoportjának utolsó fordulójában Finnországban, és a harmadik helyről kerültek tovább a kieséses szakaszba. Elszenvedte második vereségét a másodosztályban a Spartakusz labdarúgó csapata. A szabadkai együttes a 9. fordulóban a Smederevo vendégeként kapott ki 2-1-re. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

I'm trying to get to the bottom. Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzést szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adakösség önkormányzata. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

107,7 MHz. Slušate radio Adam. Four, three, two, one, zero. Sweet dreams.

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.